műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például a világ második legjobb DJ-je bebetonozta magát Martin Garrix. A tavalyi második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, úgy ez minden évben a világ legjobb DJ-t gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Oti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második, Anima a harmadik, egyébként ott volt

Evans tízdalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok rossz Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam. És ez, hát ezt most nagyon szeretjük tőle, Live It All, Lost Frequencies-től.

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát. Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turné már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.
2: Na

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, tehát azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett magyar depressziós beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, ezt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni, vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jár képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással, így a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ennek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, háziorvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogy esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen háziorvosi rendelőben tud használni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Stan Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, FaceTime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Stan Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a rádió.

Hallgatókat emlegetjük most a DJ meg Top 100 listát, ami ugye kijött a héten. Calvin Harris ezen a 11. lett, 5 helyezést javított. De egyébként még mindig ő a világ legjobban kereső DJ-je, úgyhogy szerintem hát nem szomorkodik. Vagy ha mégis,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Akár 150 ezer új katás adózó lehet jövőre. A rendőrök véleményét is kikérték az új egyenruhákról. Életeket menthet a szerv adományozás. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Akár 100-150 ezerrel is nőhet jövőre a katás adózók száma, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a változtatások célja, hogy egyszerűbbé váljon a kisvállalkozók adózása, miközben a költségvetésnek nem keletkezik többletbevétele vagy kiadása. A tervek szerint a havi tételes adó 50 ezerről 100 ezer forintra emelkedne. Magyar Péter ezt azzal indokolta, hogy a jelenlegi rendszer nem biztosít megfelelő társadalombiztosítási ellátásokat, például táppénzt és nyugdíjjogosultságot. Megérkezett a fővárosba az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos megnövelt kapacitású járműből összesen 4 érkezik Budapestre, a korábban megrendelt 51 villamos részeként. Az új szerelvények alacsony padlósak és légkondicionáltak. A szükséges műszaki vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes villamos vonalán állnak majd forgalomba. A rendőrök bevonásával választják ki a rendőrség új egyenruháit. A pályázatra 383 mintadarab érkezett, amelyekről szavazást tartottak. A következő lépésben csapat próbán tesztelik a ruházatot, hogy a mindennapi szolgálat során is megfelele az elvárásoknak. A belügyminisztérium még júliusban jelentette be, hogy a rendőrség téli és nyári egyenruháit egyaránt megújítják. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. A szerv adományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
3: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
2: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappes srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küld már el a hangot. Na ez a dal Michael Moore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refrén jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. 5:30 előtt járunk egy kicsivel, és mivel szombat van, hát bízom benne, hogy ha ilyen korai órán találkozunk Rádió 1-esek, az csak azért van, mert kidobott minket az ágy, nem kell még dolgozni menni. Jó zenék a folytatásban is, Loi és a Golden Summer egészen biztosan érkezik majd a Tudás percek után. Erre gondoltam.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett magyar depressziós beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
3: A beszédhangot elemezzük, ezt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni, vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia hozzá képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással, ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós páciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ennek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, háziorvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen háziorvosi rendelőben felhasználni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a német énekesnő Louis és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puente-zel közösen készített el. Golden Summer Louis-tól a Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22-2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: 500 milliárd forinttal több jut jövőre az egészségügyre. Új panaszbejelentési rendszert vezetnek be a gyermekvédelemben. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 500 milliárd forintos többletforrást kap jövőre az egészségügy, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a cél az ellátórendszer fejlesztése és a várólisták csökkentése. Utóbbira több 10 milliárd forintot különítettek el, elsőként a térd és csípőprotézis műtétek, valamint a szürkehályok kezelések várakozási idejét rövidítenék. Magyar Péter az egészségügyi rendszer átfogó átalakítását is kilátásba helyezte. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha az első hetekben minden rendben működik, akkor decemberben a nemzetközi személyforgalom is megindulhat. A vonatok óránként akár 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd. Közvetlen, névtelenül is használható panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A visszaéléseket az intézményi vezetők megkerülésével is jelezni lehet majd, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előzetes bejelentés nélküli ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkavállalási támogatást nyújt az érintetteknek. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása, olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnouttal, a kiégéssel együtt tapasztalható.
1: Délnyugat felől lassan beborul az ég, napközben elszórtan valószínű eső, zápor, estétől már sok felé eshet, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre több felé naposra fordul az idő. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, még napközben 13 és 22 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai slágermegy, és top 500 voksok is folyamatosan érkeznek, miközben indítom Taylor Swift dalát, jön a jó kis Opelite, olvasom Timi SMS-ét.

hogyha választanom kell nekem is egy abszolút kedvenc Taylor Swift dalt, akkor az Anti-Hero. Az volt a fordulópont, amikor én megszerettem ezt az énekesnőt, és hogyha a The Life of a Showgirl albumról is választhatnék kedvencet, az ez lenne. Opel Light, Taylor Swift-et hozom már is.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most

0: Gazdaság.
1: Imádom a zenéket, azt, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a Rádió Egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az, ami olyan egyedi feelinget ad az egész rádiónak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél hét előtt járunk egy kicsivel, gyors hírek, aztán folytatódnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék ezzel az igazi mai slágerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Csökkentik a dízeles teherautók és buszok jövedéki adóját, szigorú büntetéseket sürgetnek a közlekedők, elindul a beteg elégedettségi platform. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a dízeles teherautók és autóbuszok után fizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kedvezményt a gázolaj jövedéki adójának részleges visszaigénylésével lehet majd érvényesíteni. Az intézkedés mintegy 6 milliárd forintba kerül. Emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, több ellenőrt alkalmaznak és összehangolják az érintett szervezetek munkáját. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A válaszadók szinte teljesen egyetértenek abban, hogy az illegális utcai versenyzést akár szabadságvesztéssel is büntetni kellene. Széleskörű támogatást kapott az elektromos rollerek mielőbbi szabályozása is. A kitöltők több mint 80%-a pedig az extrém gyorshajtás és a halálos balesetek esetében is szigorú büntetéseket szeretne. Jövő héten elindul az új beteg elégedettségi platform, amelyen a paciensek és a hozzátartozóik is értékelhetik az egészségügyi ellátás minőségét. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián bejelentette, hogy október 15-én megkezdődik a várólista csökkentési program is. Novembertől pedig önálló intézményként kezdi meg működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen. Tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
1: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: folytatjuk tovább a táncot, jön Lói és a Get Lucky. A hírek után mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán jön a teljes verzió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milsani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Akár 150 ezer új katás adózó lehet jövőre. A rendőrök véleményét is kikérték az új egyenruhákról. Életeket menthet a szerv adományozás. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Akár 100-150 ezerrel is nőhet jövőre a katás adózók száma, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a változtatások célja, hogy egyszerűbbé váljon a kisvállalkozók adózása, miközben a költségvetésnek nem keletkezik többletbevétele vagy kiadása. A tervek szerint a havi tételes adó 50 ezerről 100 ezer forintra emelkedne. Magyar Péter ezt azzal indokolta, hogy a jelenlegi rendszer nem biztosít megfelelő társadalombiztosítási ellátásokat, például táppénzt és nyugdíjjogosultságot. Megérkezett a fővárosba az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos megnövelt kapacitású járműből összesen 4 érkezik Budapestre, a korábban megrendelt 51 villamos részeként. Az új szerelvények alacsony padlósak és légkondicionáltak. A szükséges műszaki vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes villamos vonalán állnak majd forgalomba. A rendőrök bevonásával választják ki a rendőrség új egyenruháit. A pályázatra 383 mintadarab érkezett, amelyekről szavazást tartottak. A következő lépésben csapat próbán tesztelik a ruházatot, hogy a mindennapi szolgálat során is megfelele az elvárásoknak. A belügyminisztérium még júliusban jelentette be, hogy a rendőrség téli és nyári egyenruháit egyaránt megújítják. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Rádió 1, és csak igazi mai sláger megy. Hozom a Stadium X-párost és Metzger Vikit, vagyis Gordizmány Rádió Show rezidenseket, jó barátokat, és egy közös dalt, Let's You Let Me Go-t. A szakmai és egyéb történéseiket a fiúknak olyan nemzetközi sztár DJ-k követik, mint például Oliver Heldens az Instagramon, úgyhogy oda kell rájuk figyelni. Hát nem véletlenül, hogy 2025-ben a DJ Szövetség az év producere díjjal jutalmazta a duót. Továbbra is lehet mind a hármójukkal találkozni a Gordizmány Rádió Show-ban. Ez a Let's You Let Me Go.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak a Rádió Egyen.
1: 500 milliárd forinttal több jut jövőre az egészségügyre. Új panaszbejelentési rendszert vezetnek be a gyermekvédelemben. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 500 milliárd forintos többletforrást kap jövőre az egészségügy, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a cél az ellátórendszer fejlesztése és a várólisták csökkentése. Utóbbira több 10 milliárd forintot különítettek el, elsőként a térd és csípőprotézis műtétek, valamint a szürkehályok kezelések várakozási idejét rövidítenék. Magyar Péter az egészségügyi rendszer átfogó átalakítását is kilátásba helyezte. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha az első hetekben minden rendben működik, akkor decemberben a nemzetközi személyforgalom is megindulhat. A vonatok óránként akár 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd. Közvetlen, névtelenül is használható panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A visszaéléseket az intézményi vezetők megkerülésével is jelezni lehet majd, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előzetes bejelentés nélküli ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkavállalási támogatást nyújt az érintetteknek. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása, olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnouttal, a kiégéssel együtt tapasztalható.
1: Délnyugat felől lassan beborul az ég, napközben elszórtan valószínű eső, zápor, estétől már sok felé eshet, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre több felé naposra fordul az idő. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, még napközben 13 és 22 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban, és a Save Me Tonight, és hogy még mi lesz itt a folytatásban nálunk, hát csupa móka kacagás, mert például jönnek Balázsék extra pillanatai, Balázsék Weekend, 10 órától abszolút képbe lehetünk, hogy az épp aktuális Rádió 1-es kedvencünk hanyadik a top 50-es listán, Györke Attila indítja majd a slágerlistát, jövök én is vissza déltől, 5 órától Cookie Mix-el, 8-tól Disco Sheet, aztán World Is My Radio Show.

0: Orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
4: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
3: Mondtam.
4: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
3: Fresh Body sosem hibázik.
4: Akkor veszünk mi is egyet?
3: Tehát még egyet?
4: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Koza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
9: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás cseknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
10: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
12: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1400 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozza haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
0: Budapestgarden.com. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Csökkentik a dízeles teherautók és buszok jövedéki adóját, szigorúbb büntetéseket sürgetnek a közlekedők, elindul a beteg elégedettségi platform. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a dízeles teherautók és autóbuszok után fizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kedvezményt a gázolaj jövedéki adójának részleges visszaigénylésével lehet majd érvényesíteni. Az intézkedés mintegy 6 milliárd forintba kerül. Emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, több ellenőrt alkalmaznak és összehangolják az érintett szervezetek munkáját. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A válaszadók szinte teljesen egyetértenek abban, hogy az illegális utcai versenyzést akár szabadságvesztéssel is büntetni kellene. Széleskörű támogatást kapott az elektromos rollerek mielőbbi szabályozása is. A kitöltők több mint 80%-a pedig az extrém gyorshajtás és a halálos balesetek esetében is szigorú büntetéseket szeretne. Jövő héten elindul az új beteg elégedettségi platform, amelyen a paciensek és a hozzátartozóik is értékelhetik az egészségügyi ellátás minőségét. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián bejelentette, hogy október 15-én megkezdődik a várólista csökkentési program is. Novembertől pedig önálló intézményként kezdi meg működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
3: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6 000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményem. Tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
2: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Bocsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
1: De mi történik az idő múlásával, hogy egy kicsit félősebb leszel? Mi változik meg az agyadban? És nem az, szerintem nem a gyerekszületés, meg nem az, hogy a felelősség, hanem biológiailag valami megváltozik, amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megszerint. Nem
2: úgy siessz. Csak a szoftver.
1: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy természetes evolúciós folyamat?
2: Hát az van, hogy fogykos voltál, az nem vagy az.
3: Akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
1: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
2: Hogy akkor ugye nem volt nekem mit veszíteni, és akkor sokság már van.
3: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, egy órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, mikor nyíl azok a motorról, úgy, hogy nem volt nyíl. Érted?
1: Szerinted
3: megkomolyodott?
2: Nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
1: Igen, ezt a gyerek hozza meg, hogy elkezdesz olyan dolgoktól félni, mondjuk 40 évesen, amit megcsináltál 20 évesen, már hogy félősebb leszel.
3: 2013.
1: Nekem 2009-ben született a Benny, nekem 4 éves volt.
2: Te tudtál róla?
1: Ez egy jó kérdés.
2: Sokat voltál ott,
1: Balázs? Igen. Feltűnt, hogy ott van egy kis aranyos kis gyerek, amikor már... Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy, hogy nem sielek már
2: egy
1: úgy.
2: Kanyon. Hát jó.
1: De neked ez még nincs meg? Hogy amit, mit tudom én, bevállaltál 20 évesen?
2: Én így születtem, hogy...
1: Ahogy fosos vagy.
2: Nem, az van, hogy de amíg, nekem még a bátyám meg nem halt motorbalesetben, addig nagyon-nagyon vagány voltam, és akkor az levett az életről azért egy néhány évre, és akkor ugye elkezdtem meglátni mindenben a veszélyeket, akkor azután megpróbáltam visszatompítani a kutyakóhoz a kis pánikbetegségem, és akkor utána már nem féltem mondjuk attól, hogy felüljek a metróra egy olyan alagútba, ami kicsit ijesztő volt a többinél, és akkor utána szépen lassan így sok pszichoterápiával visszajutottam az egészségesek közé, akik nem félnek az ilyen teljesen hétköznapi dolgoktól sem már.
1: Azt írja egy hallgatónk, hogy egy Form 1-es pilóta nyilatkozta, hogy 30 felett a pilóták nem rosszabbak lesznek, csak beszaribbak. Tehát, hogy azért veszítenek a sebességükből. De hogy igazából meg úgy működni, már leélted az életet, megtapasztaltál, minden most már gyere veszély, mert már nincsen semmi baj. De pont elkezdesz jobban félni, hogy idősöd.
3: Mert látod, hogy már nincs annyi előtted, és arra meg vigyázni akarsz, nem? Ha 25 évesen ez így nincs benned, hogy basszus, egyszer meghalunk majd. Tehát kit érdekelt 25 évesen, hogy az ember meghal, majd.
2: Szerintem több a tapasztalatod, az van, látod, hogy mik történhet meg, elkezd bekerülni az agyadba. A másik meg az, hogy lassabb vagy. Tehát 20 évesen gyorsabbak a reakcióid, könnyebben veszed észre a dolgokat, és a 30 évesen, 40 évesen ugye jönnek ezek a természetes ilyen állapotromlások, amin tudsz nyilván sokat segíteni, de hogy olyan, mint 20 évesen nem leszel.
1: Uh-huh. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Uh-huh. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezető száró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz, vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
3: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
1: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen. Bungee
3: ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
1: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
2: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
1: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba. Kettő darab képviselő fánkját.
2: Hát kókuszgolyó.
1: Ha 8 kókuszgolyó.
2: Most már ránézek, én ezt leizzadok. De hogy igen, azt írják, hogy a bunda első nóta vagy egy kicsit óvatos.
1: Akkor rohadjon meg, aki írta ott alva. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. Meg hogy a idővel a felelősségednek megjelenik az életedben. Család, gyerek, jelzáló, kitel, stabil karrier. És kockázatos döntés miatt már másra is hatással vagy. Vagy másra is hatással vagy.
3: És egyre több minden veszteni valód van, mert 25 évesen nincs mondjuk még család, nincs vagyon, nincs semmi, 50 évesen meg ott a két gyerek.
1: De hogy a gyerek miatt lesz rettegősebb. Én például észrevettem, hogy sokkal lassabban sielek. Mint 35 évesen, totyogok. És én úgy sieltem, hogy beálltam egy golyóba, és le a feketén, érted?
2: És hogy Suma Hereki ugye megmutatta, hogy ez tud veszélyes.
1: Na, igen.
3: És most már ezek benned vannak, érted? 25 évesen, amikor
1: elkezdesz fosni, ez milyen nyomorúságos.
2: Ez meg a csia mag. Igen. Ugyanazt okozza.
1: 32 vagyok, 7 éve élek rettegésbe, azóta vagyok anyuka. A trambulinba sem merek bemenni.
2: Mondjuk oda én sem, de csak a súlyhatár még.
1: Igen, nem, neked ott van egy áthúzott kis piktogram figura. Igen, tényleg megállítanak a bejáratnál. Hölgyem!
2: Ezt már megbeszéltük.
1: 7-kor egy születésnap lesz, hölgyem, ne tegye tönkre. Ezt már megbeszéltük, igen. Már elmondtuk.
2: Viszem magammal a flabélosomat, ilyen, hogy én is érezzem, hogy élek.
1: Igen.
2: Ott rázottam magam a popcorn mellett.
1: Igen. Egy idő után belépsz abba a korba, hogy már nem 20 évesek kell fel fölöltönönt, hanem olyanokkal, akik felismerik a stroke jeleit. Egyébként tényleg így van. De például ez a motoron nincsen. Na, azt magyarázd meg nekem.
2: Az hamis biztonsági érzet, úgy hívják.
3: Meg az később jött, tehát azt nem csináltuk 20 évesen.
1: Jó, hogy nincs mihez hasonlítani.
3: Igen, egy csomó olyan motoros van, aki a 20-as éveit, 30-asat végig motorozta, és nagyon örül, hogy túlélte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi. Érted? Mert hogy megvolt tulajdonképpen meg az volt, élmény megvan, az élmény. És 20 évesen még valószínűleg mi is úgy mentünk volna, mint a barmok, most már csak fél barmok módjára megyünk, mert nem az élményünk, hogy száguldozunk.
2: Sokan írják, hogy mióta gyerekük van, azóta sok mindentől félek, ami irracionális, és ez azért is van, mert mióta gyereked van, azóta ugye minden odafigyelsz, tehát az egy folyamatos, hát ezt úgy írják, egy folyamatos készenlétben vagy, mert ugye főleg anyaként, ugye ki kell védened olyan veszélyeket is, amik nem biztos, hogy most vannak, de lehet egy pillanat, hol lesznek. Tehát, hogy amikor majd eljön az, hogy akkor lesz a gyerek, hogy meg tudsz nyugodni, tudod, mert látod, hogy már nem fog beleesni egy konténerbe, hogyha arra sétál, akkor ez nyilván fog tompulni, de azon, hogy te nem tudod magadról, de az idegszálaid olyan szinten letapogatják a környezetet most, hogy egy olyan szürreális dolog, mint egy nagyon magas emelet, az egy pánikhelyzetet tud okozni.
1: Mert hogy el vagy fáradva idegileg az állandó készenlét miatt?
2: Hát meg ahhoz képest, ami mondjuk egy járdán sétálás, ahhoz képest az egy extra dolog, de hogy a járdán sétálás is akkora készenlét az idegrendszer. Hogy amikor jön valami, ami már effektíve lehet izé, akkor ez már kiüti teljesen a biztosítékot.
1: 34 vagyok, 2 gyerekem van, azóta 2-szer meggondolom a 200 feletti tempót motoron.
3: Tessék.
2: De aztán meghúzom neki.
1: Aztán azért odahúzom.
3: Meggondolja, aztán megy.
1: 28 évesen az árnyékomtól is összevisz a szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
2: Amúgy a 90-es években született, vagy a 80-as, 90-es években született emberekhez szólnék, hogy ti emlékeztek rá, hogy nálunk milyen volt a bulizás például, hogy 15, 16, 13 ki hogy kezdte, hogy milyen emberekkel lógtatok együtt éjszaka, milyen helyzetekben voltatok, és hogy most pedig itt állunk, hogy tudom, 40 éves leszek én sem sokára, hogy hú, hát azért, az nem biztos, hogy az úgy, az azért nem volt annyira szerintem.
1: Hogy csoda, hogy túlélted? Tehát, hogy hát olyan helyzetekbe kerültél.
2: Nem történt soha semmi, pedig aztán ott voltak helyzetek. És tudod, mely a mafiózók, ilyen nagyon kiszámíthatatlan alakok, alapból éjszaka egyedül az utcán, alapból olyan helyeken, mint átmenni Blahalújára rohanna 4 órakor. Tehát, hogy összen azok...
3: Ilyen, ha például nálam a mondjuk Panna följön Pestre, barátnőjéhez, elmennek bulizni, akkor az én 18-es koromban ez eszembe jutott, hogy bármi történhet. Mentünk bele a világba. És most elmondod neki, hogy kicsim, hát a múlt héten is volt egy olyan eset, hogy...
1: Igen, jó halára ijeszgeted, jól elmondod neki.
3: De nem is érti, meg apa, légy szíves, de mondom, figyelj, készülni kell, tudod, hogy már más ként látod az egész dolgot.
1: És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Mallorca, kamikáze csúszda. És írja valaki, erőített eszembe, hogy ezeken 20 évesen, fia, csukott szeme hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, mellett, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy, csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy 2 gyerek. És rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúszhatok akár háttal. És ott állsz, és 2 lehetőséged van, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. És ott áll a gyereke 16 és egy győzköd, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz. 1/2 órát. Nem biztos, hogy... És már nem előre akarsz bizonyítani. Már tudod,
2: hogy vannak a pitvarjaim.
1: Igen, már nem akarod ezt. És akkor végén lejöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy azért ne kerüljek szarba.
2: De utána leslagozták a csúszdát.
1: Igen, utána lezárták. Kölyális az ANTS kivonulós Magyarország. Bezárták a csúszdaparkot egy hétre. Teljes fertőtlenítés.
2: Azóta csak csokicsőnek hívják.
1: Annyit én még életemben nem fostam csúszdán. Halálfélelem egybeköltött fosássikoly volt.
2: Az ott az apád a csoki csőd?
1: Apád nagyon belehúzott, oda néz össze, fosta magát az öreg a csúszdán. Érted, és lemész, de rájössz arra, hogy igen, hogy ez egyszerűen elmúlt, hogy már nem az, hogy 20 évesen hátrafelé csúszol a kamikázem, toporogsz ott hülyén, és közben 8 éves gyerekek egy halálsikolyan lemennek. Te meg állsz, és a két gyereked így néz rád, hogy apa, nem áll. Ez nekünk te vagy a, tudod. Hát te vagy a bátor, a mindenható. Te voltál.
3: Te voltál.
1: És már nem vagy az. Szóval, hogy...
2: Igen, ez meg az igazság, hogy egy csomó embernek van ilyen PTSD-je, tudod, hogy így posztraumás stresszindróma, hogy történik vele valami, kap egy rossz diagnózist, ezt ilyet is írtak a hallgatók, hogy volt egy betegsége, amit jól sült el, de felhívta rá az élet a figyelmét, hogy figyelj, már meg is hóhatok, hát akkor mi lesz ezzel?
1: Igen.
2: És akkor ugye elkezdesz magadra úgy gondolni, mint egy ilyen nagyon törékeny, már kiszolgáltatott egyed, plusz ugye ott vannak a feltörő emlékek, hogy most akkor ez most csak azért van, mert még kaptam pár hetet, vagy ez most akkor
1: hogy megérdemlem most miért, az életet. Történt,
2: igen, nehéz ezeket helyre tenni jól, de érdemes, mert amúgy én például tökre kigyújultam belőle. Mondom ezt most? Azt mondjuk, hogy miért jövő héten?
1: Igen. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abba hagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni, úgyhogy 13 évet repültem.
3: Aztán
2: nekem. Remélem, nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
1: Érted? Tehát

0: tetszett,
1: más,
0: igen.
1: Más, mi
0: igen.
1: van, ha nem is a félelemről szól az egész, csak hogy magunkhoz ugye nem tudtunk jól kapcsolódni, mert hogy mit tudom, nem alakult ki magunk egy ilyen érzelmi viszony, viszont a gyerekkel már ugye nagyon jól tudunk kapcsolódni, mert ugye a gyerek az egy ilyen másfajta entitás. És akkor, amikor elkezdesz ezt a fajta igazi szeretetet, vagy elkezd tétje lenni a dolgoknak, hogy akkor válik minden túlértékessé ahhoz, hogy, meg, hogy elveszíthesd.
2: Értem, hogy nem magad irányába megy, hanem valaki más irányába, a gyereked irányába.
1: Mert szerintem tök sokan úgy nőttünk fel, hogy ugye a saját érzéseink úgy háttérre voltak szorítva, hogy mindig azt nézted, hogy mindenkinek mi a jó, meg így helyezkedni kellett, hogy ne legyen konfliktus, stb. És ez arra tanítja az embert, hogy magadat mindig hátra sorold. És ilyenkor az ember, amikor fel kell, nem azt szokta gondolni, hogy mi ez van a kedvem, hanem próbálsz minél több pozitív dolgot összeszedni, élményeket, dopamint, adrenalint, amit akarsz, ugye, és mondjuk lesz egy pilóta, és aztán jön egy gyereked, aki
2: ami tökre megváltoztatja a dolgot, igen.
1: Ahogy elkezdesz hozzá kapcsolódni, magadhoz is kapcsolódsz ezáltal, tehát az egy másfajta érzelmi jelenlét, és akkor rájössz arra, hogy fú, figyelj, azért
2: ez fontos.
1: Ezt már lehet, igen. Hogy akarnám, hogy elmúljon.
2: Gyermekkoromban imádtam a láncitát, farmászás, mindent. 40 évesen két kézzel kapaszkodom, ha fel kell állni a székre, hogy levegyem a gofrisütőt a felső polcról. Mennyire apuka azt a mindenit. Igen, valahogy ez is ezzel jár, amit így nem gondolnál, hogy olyan receptorok kapcsolnak be, amit 20-30 évesen egész egyszer nem érzed. Hogy te valaha fogsz félni olyan helyzetektől, amit egykoron nagyon bátran megoldott. Tehát tök érdekes.
1: Péter például azt hiszi magáról, hogy neki nincsen súlya. Közöttek, ja. Nem, nincs gravitáció. És akkor például, hogyha elmegyünk valahova, és akkor múltkor például megcsinálta azt, hogy ugye ellenőrizte a klímát egy ilyen hotelba, és van az a jüszkös asztal, aminek két csavarra, oda van csavarozva a lába, tudjátok, az egy funérlap tulajdonképpen lelapkozva.
0: Nem egy erős.
1: És oda tolta, hogy akkor rálépett, és minden lába szétszaladt, és kérdezte, hogy mi volt az elképzelés? Hát, hogy ezt még őt kibírja simán. De mondom, de hát,
2: de hogy ez egy macskát
1: nem bírt volna ki.
2: Ő súlytalan, nagyon jó.
1: Neki nincs súlya. És nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így látom, hogy megy intézés, hogy de Péter, tehát van súlyod, tehát nem
2: vagy súlytalan.
1: Igen.
2: Neki ez a projekciója, hogy neki nincs súlya.
1: Egyverim.
2: Én nem rettegek a csúszdától, inkább attól félek, hogy mire felérek a tetejére, meg is fázhatok.
0: Szép kifogás.
2: Jó, de szép. Ő nem hideg abban a víz. De nincs szükségem arra hideg vízre. Igen, azt a mindenit.
1: Szóval a csúszdáról az a félelmetes, hogy egyrészt betűri a gatyád a seggedbe, másrészt pedig az, hogy van-e olyan hely, van-e olyan állapotban a kardiovaszkuláris rendszeret, hogy kibírd azt az érkezési pillanatot.
2: Lét is a jó esemes, mindent összefoglal a korunkról. 10 évvel ezelőtt semmitől nem félte. Most meg már attól rettegek, hogy laktózmentes kapucsinat kaptam meg, vagy sem. Így múlik el a világ dicsősége. Régen imádtam kis repülővel, helikopterrel menni, pár éve a lányommal ültem föl egy kis repülőre, és csodálkozva rettegtem, hogy mi ez a röphajtásos ravatal. Érted? És imádott repülni. És az van, megszületik a gyerek, és tökre megváltozik. Ez kemény.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyen.
1: Akár 150 ezer új katás adózó lehet jövőre. A rendőrök véleményét is kikérték az új egyenruhákról. Életeket menthet a szerv adományozás. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Akár 100-150 ezerrel is nőhet jövőre a katás adózók száma, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a változtatások célja, hogy egyszerűbbé váljon a kisvállalkozók adózása, miközben a költségvetésnek nem keletkezik többletbevétele vagy kiadása. A tervek szerint a havi tételes adó 50 ezerről 100 ezer forintra emelkedne. Magyar Péter ezt azzal indokolta, hogy a jelenlegi rendszer nem biztosít megfelelő társadalombiztosítási ellátásokat, például táppénzt és nyugdíjjogosultságot. Megérkezett a fővárosba az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos megnövelt kapacitású járműből összesen 4 érkezik Budapestre, a korábban megrendelt 51 villamos részeként. Az új szerelvények alacsony padlósak és légkondicionáltak. A szükséges műszaki vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes villamos vonalán állnak majd forgalomba. A rendőrök bevonásával választják ki a rendőrség új egyenruháit. A pályázatra 383 mintadarab érkezett, amelyekről szavazást tartottak. A következő lépésben csapat próbán tesztelik a ruházatot, hogy a mindennapi szolgálat során is megfelele az elvárásoknak. A belügyminisztérium még júliusban jelentette be, hogy a rendőrség téli és nyári egyenruháit egyaránt megújítják. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. A szerv adományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: annál pedig más sorsas. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5, 15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez
1: ennyi,
0: az elvárásunk
1: ez
0: van. Igen,
2: majd
0: ez az
2: nem fognak, ha megnyered, csak ennyit küldtek.
0: Tessék?
2: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
0: Ja, igen, nem hiszem, igen, van ilyen, igen?
1: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, ne viccel, már persze, hogy van.
0: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt, és szerinted? Mondjuk a élőben megnyered, úgy nehéz, nehéz, igen, az úgy nehéz, de hogy meg bejelentkeznek, mert hallottam, hogy nyert, gyere, adjál már egy kicsit kölcsön.
1: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
0: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen.
1: Ezt nem fogok tudni titokban.
0: És jönnek tartani a pozitív SMS-ek is. Jó lesz, ha vége lesz ebből, elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs. Ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akar, hogy műsor, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak mindenkit.
2: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
0: Mami.
1: Igen.
2: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni.
1: Nem. Nem, annak se tudsz örülni, ha mosolyog.
2: De nem csak ez, nem csak egy sztereotípia. Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami jó történt.
1: Mint hazudott, Júli.
0: Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért...
1: Igen.
0: Abban a formában legalábbis azt az arcodat,
1: amit... Mondj egyet, ami neki tudtuk volna közösen örülni.
2: Szerencse fia vagyok, hallod. Na. Itt dolgozom.
0: De hogy ezt nem tapasztalat, hogy az emberek irigyek?
2: Én általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció. Tehát, hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, mint a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, te hülye gyerek vagy, te hülye gyerek vagyok, idő után elhiszi magáról, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálnánk folyamatosan minden felületen, hogy a már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
1: De hol élsz, Jú?
0: De szerintem te álomvilágban élsz.
1: Hol élsz? Csak
0: megy. Kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép vagyunk. Sajnos sok szempontból sajnos nem.
2: De
0: tehát,
2: engem
0: és vannak
2: ilyen emberekkel hoz össze a sors, akkor ez hogy a francba létezik?
1: Szerencse fia vagy, Juli.
0: De mivel hoz össze a sors?
2: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
0: Hát hány bántok? Hát csak olvasd a mai SMS falat, Juli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlás. Jó indulatú, kedves emberekkel, nézd már rá.
2: Elszoktam, hidd el.
1: Na, hát és nem az van, hogy úgy kimutogatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
2: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és beszólsz valakinek...
1: De most ne hozz be, rólunk beszélünk, ne hozz be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos.
2: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok általában azt mondjuk, hogy a magyarok azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
0: Ez nem ez van? Vagy te nem ezt tapasztalad? Vagy egyöntető örömöt látsz, hogy beállunk nem valami mögé, hogy örülünk másikének, hogy a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikkal. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik. Érted, ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy GBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk, nem?
2: Én azt nem gondolom, hogy itt minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogyha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
0: Mosolyognak?
2: Igen.
1: De hol jársz?
0: Te hol élsz, Juli?
2: Mosolyognak egymással.
0: Én tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
2: És nem értem, tudod értelmezni.
0: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom az öreg bácsit, hogy maga még fiatal, örüljön, és megmondom, hogy tök jó látni, hogy mosolyogsz. Aztán talán egy volt futár volt, meg egy pincércsaj. Ja igen, voltam valahol tegnap este, és ilyen nagyon-nagyon, de nem nekem szólt, hanem hogy láttad, hogy szereti a munkáját, szívesen ajánl egy italt, jó kedve van, és hogy megálltál, hogy Atya Isten, de jóba vagy, tudod, hogy ez de jó látni. És hogy megrökönyödtem, hogy ez már milyen ritka, hogy átnézel a kocsiba, hogy buvalbaszott emberek ülnek, hogy mindenki ilyen savanyúképpen járkál, hogy senki nem röhög az utcán. Te röhögő, mosolygó embereket látsz az utcán. Tehát én akarok a Juli univerzumába élni. Vagy te vagy nagyon csatton, igen, és mikrózol durván, amit nem tudunk.
1: Valami érdekel, mondd el a szer nevét.
0: Én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, azért... és tök jó lenne, ha ez lenne, de elmész Olaszországba, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de kilépsz kicsit ebből az országból, és azért, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek, mennek, teli száján röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, de meg kimész, okay, és hogyha már nem szórakoz, erre elmész, hát azért a mélykeserv sokszor, de Budapest is, nem? Mi az útvonalat? Hova mész?
2: Gyere velem, felszállunk a 8-asra.
0: Leszállunk a Ferenc, ott már nagyokat nevetik. És imádnám, ha ez lenne. Onnan hova mész tovább?
2: Onnan elmegyek a Kökig.
0: A Kökig.
2: Ott nagyon sok
0: ember. 3 grammot. Igen, a dílenet. Hazamész vekerni, és kérdő, hogy komplet vekerle szív.
2: Akkor a pupilákon ülök el később.
0: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatom már? Van egy mikroközösség.
1: Valaki osztogatja körbe a
0: szert. Tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen elvagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok, de itt így ventiláltok, én ezt szeretem.
2: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
0: Ebben szerintem van igazság.
2: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-el valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésem, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akit megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád, nem azon, hogy... De azért, hát mert mindenki akkor... így megy, mindenki ebben vagy, megy, mindenki ilyen, hogy de ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád. Tehát, hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
0: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyar, gyere, mutass egy Na így a szavárán fogad senki visszamosolyog.
1: Nem mi van?
0: Szia!
1: Nekem hülyét
0: vagyok. Jó, ma 10-től. Ma 10-től
1: mindenkinek.
0: Megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
2: Nem fog.
0: Én nem vagyok pesszimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki izébb ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világért nem akar visszamosolyogni, csak ilyen magammal sálok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
2: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. Odahullok a másik autó
0: felé. Jó, tudom, Juli, de te egy másik univerzum vagy.
1: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
0: Igen, Juli, de tehát azért nem mindegy, hogy veled nevetnek vagy rajtad. Tehát azért egy nagyon... veled nevet az ország, vagy rajtad nevet a hülye megkerni, aki mellé mehet. Jó, megérkezel az autóhoz, a zümzüm.
2: Zümzüm.
0: Arra is csinálsz.
1: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
0: Hát megértem, Jézus, itt a szefós fordulja, hallod, ez teljesen rottyom van ez a nő, hallod, ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
2: Nem szólok át, meg nem tudálok.
0: Csak átmosolyog.
2: Csak lehúzom az ablakot.
0: És átadnak egy 500-ost a szélvét, tessék, mama, hajts el.
2: Szerencsétlen.
0: De nem ezt értem.
2: Nem volt pénzrivót.
0: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt te adom. Uh-huh. Tehát, hogyha a negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkaláltad a napi szarodat, megtad, amint tudsz zümmögni, és akkor holnap is meglesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, mert minden nap találtál valamit, az mert szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te vonz. Ez igen. De a mosolygós, kedves, segítőkész emberek vidám vibe-on jönnek, mennek a városban, hát azért ezt nem tapasztalom, de bár csak így lenne.
2: Hogy jobbak vagyunk, mint amilyennek általában beállítjuk saját magunkat.
0: Tehát nem lehet, hogy reálisan látjuk magunkat, hogy igen, sokszor a magyar egy nép tud jókedvű lenni, de sajnos egy irigy, és sokszor bizony egy rossz indulatú nép, és kívánnánk a szemét, ha valaki nálunk ügyesebb, sikeresebb, és soha nem azt nézzük, hogy gratulálunk neki, soha nem azt nézzük, hogy ügyes volt és megcsinálta. Mennyit keresett rajta, mennyit lopott, mi sikerült neki, és nekem nem.
2: De akkor ez mikor ment el ez a vonat?
0: Nem tudom. Nem tudom. Most nézd meg, most itt van ez a jelenség, és tehát, hogy nem jó példa, de itt van az Oti jelenség. Most nézd meg. A Sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rossz indulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette az a gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a Sziget is Litkára le a kalappal. A nettó irigység, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet, hogy neki előélete sincs, és ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy Szigetet 3 év után 65 ezer emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk, és egy giga monster produkció átott a színpadra, amire a Káder és azt mondja, hogy gyerekek, ilyet a Sziget is ritkán lát egy technikát. És 10-ből 8 szomorú 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blahalúziától veszi el a pénzt, meg a Meringer Marcitól, meg a...
1: Mert arra nem megy,
0: kimen másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az emberek akkor nem a Blahalúzián a koncertre mennek, hanem ide.
1: Hát de eldönthette volna, hogy melyikre megy.
0: És azt mondta, hogy emberek teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk, de ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok, ez egy jó vibe ország. Ezzel azt mondom, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blahalújza térre rá, hát a kocsiból.
1: Nem érzem, hogy itt jobb lenne.
0: Egy nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benne jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó, nekem nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira. De tök jó lenne, ha így lenne.
2: Gyere, univerzum.
0: Mi van benne? Menj már tekerlé rá. Még nem kicsit. Mi van a univerzum? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
2: Folyamatosan emelnem.
0: Igen, min vagy. De adom. Szóval,
2: hogy... Tudnád, minő nálunk a kertben?
0: És bán, de mérhetetlen rossz indulatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morált, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
2: De
0: nem arra, igen,
2: de nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot, egy külföldi ország bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak. Ez nem magyar sajátosság.
0: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak. És értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, én jól vagyok a semmi. De nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz. Vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhőbe, és mész, és akkor megint elmész, tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, megint tűzfalra néz, $100 kell többet rádozni, nem érdekel. De jó a vibe, és itt vagy, és imádom, hogy ilyen vagy, tök jó. Tehát ez az igen, te semmi bajom. És Zsúl, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
3: Közép, van ilyen is.
0: Ez az ország.
1: Jó, gyerünk, Laci.
0: Ez az ország. Igen, Anna Bekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
4: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. Nem érdekel, hogy mit kapok,
3: tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
4: Jó irányba kell. Gyerekek, ezek mondanak valamit, terveztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valamit.
3: Nem érdekel a kesergő, mert már a hinduszunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom. Megpróbálok úgy beleállni, amit a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolyog, visszamosolyog a 8-el buszsofőr, mert rámosolygok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolyog, akkor nem. Én viszont oda mosolyog.
4: Tökre adom. Tökre.
2: Megsodrom.
4: Jó, Csepi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis többére ennek. Jó, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb.
0: Hát ebben egy hatalmas. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta. Hát rajta

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mackosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Bowl.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
9: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
12: Exománia!
11: Mi?
12: Mondom! Exománia! Október 10. Bokcsarnok! Ottali.
13: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
14: Pizzami rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizzamiben limitált ideig.
15: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányozosan, spórolj okosan!
16: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozza haverokkal. Budapest Garden, éld meg a pillanatot.
17: Budapestgarden.com.
18: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie két végente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
19: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: 500 milliárd forinttal több jut jövőre az egészségügyre. Új panaszbejelentési rendszert vezetnek be a gyermekvédelemben. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 500 milliárd forintos többletforrást kap jövőre az egészségügy, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a cél az ellátórendszer fejlesztése és a várólisták csökkentése. Utóbbira több 10 milliárd forintot különítettek el, elsőként a térd és csípőprotézis műtétek, valamint a szürkehályok kezelések várakozási idejét rövidítenék. Magyar Péter az egészségügyi rendszer átfogó átalakítását is kilátásba helyezte. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha az első hetekben minden rendben működik, akkor decemberben a nemzetközi személyforgalom is megindulhat. A vonatok óránként akár 160 km-es sebességgel közlekedhetnek majd. Közvetlen, névtelenül is használható panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A visszaéléseket az intézményi vezetők megkerülésével is jelezni lehet majd, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előzetes bejelentés nélküli ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkavállalási támogatást nyújt az érintetteknek. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása, olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnouttal, a kiégéssel együtt tapasztalható.
2: Délnyugat felől lassan beborul az ég, napközben elszórtan valószínű eső, zápor, estétől már sok felé eshet, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre több felé naposra fordul az idő. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, még napközben 13 és 22 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: reggeli műsor, Balázsék Weekend.
1: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebében egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
2: Na, hát ez korrekt.
1: Férfi.
2: Nekem van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
1: Tök igaza van.
2: Azt mondtam, hogy kimossuk.
1: Tök igaza van.
3: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem viszont maguk a sok cuccot, nem?
2: Hát cipelje a francot.
3: Két tang, azt meg lehet fordítani,
1: az szerintem ez ugyanolyan, az a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az ujjba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
3: Én minden kettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom... Milyen...
1: A csapat, akivel mész?
3: Nem, éppen én miben vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is átok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
1: És akkor beraksz mindent. Meg gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
3: Szóval gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdőtükkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint egy názának lenne egy nagykövete.
1: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
2: Hát kiegyenlítettük egymást.
1: Igen, tulajdonképpen, és ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus. De hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
3: Igen?
1: Végig is értáltam az El Camino-t, cipeltem az óriási táskát egész úton, találkoztam 2 ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
2: Ja.
1: A következő szállásra tudsz adat. Azt a mindenségét.
3: Úgy jó szerintem, hogyha mellette megy valaki kocsival.
2: Be is tudsz ülni
3: néha.
1: Egy kicsit
3: beülsz. Megvan már a megáttörés, Józsi? Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
1: Igen, autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
2: Azt akkor így állsz a hegyen, a hóba, egy szápoló van.
1: Ez, egyébként ez így van. Tehát, ez is hogy benne van. Ez is benne van, néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
3: plusz
1: nézni.
3: Tehát, ha valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
1: Igen, csak simán meg vagy.
3: Tehát megugrod.
1: Igen.
3: Attól függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felvált, felveszi.
2: Igen, és az összes többit megvagy. Ilyen jó érzés, mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
3: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szagadat, mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
2: Bennünket ez nem zavar.
3: Bocsánat, igen, elnézést kérek.
2: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és meg vagyunk.
1: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, 2 felnőtt, 2 gyerek és 2 kutya. A férjem a 6. táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek, a pótkesztyű, hát és
2: tényleg,
1: a pótjáték.
2: Hogy itt inkább a ruha.
1: És a ruha?
2: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétál oda egy újabb szett kell.
1: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig 4 bőröndel? Ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
2: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
3: Mi az mi?
1: Hát mi férfiak?
2: Yeah. Mi tudod?
3: Ja, mert nagyon sok fajta mi van.
2: Inaktív karakterek, de
3: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sok pont, hogy kire gondolsz, a motorosokra, melegekre,
1: a meleg motorosokra.
3: Igen.
1: Nem, arra, hogy valahogy ez egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Sokat pakolni.
3: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek meg olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
1: Ha olyan kedved van.
3: Legyen. Igen.
1: Feleségemmel elmegyünk nyaralni 2 bőröndel, hazafelé 3 bőrönnyi cuccai hazaírja Gábor.
3: Példakép, ezt így hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
2: A de... profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ah. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz,
1: ahol milyen cukit.
2: Igen, megveszed, és azt valamiben haza kell hozni. Tehát mit veszel még? Táskát.
3: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem találtatok már őt.
2: Hulken?
3: Aha, az, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és ha mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hazagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, mint egy gurulós bőrönd, minden irányba. Van lila is, nekem
1: meg
3: arra
1: szívem. Mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre készültök?
3: Hát egy 1800 wattos
1: irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccukat, is irreális a három napra a két bőrönd. Nincs ilyen. Mekkora
3: testet mérete, mert hogyha ugye, csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal. Tehát...
1: Jó, hát most oké.
3: Nem van az, hogy az idő, nem lehet emelni egy lélóz a csorra.
1: Másnak az egy bevásárlós a csorra.
3: Figyelj, valaki a készlagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval sok, sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy, hogy otthon hagyok egy pulóvert, azt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni.
2: Jó lesz valami.
3: De legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
1: Igen. Csajom, 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? 4 óra balatonozásra.
2: Egy fürdőruha is kész.
3: Hát a másik nap alatt megfordult.
1: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfiak, ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtak. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászutcok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek 1 gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. 1 gyerekkel mennek és anyosok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted? Mikrót visz a nyaralásra és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
3: Egy morzsa porszívóval?
1: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
3: Nem azért fél, hogy ellopják otthonra, amíg távol van?
1: Igen, elviszi az utcokat.
3: Megveszi magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunkkal apu.
1: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
3: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszom magammal a macskát, mert nem szeretem otthon.
2: De repcsin nem.
3: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. Ha meg az nagy tesz lenne neki, de igen, amikor szóval megyünk, akkor nem.
1: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
2: Jó, adom, de mi az nem, a tárgy?
3: Valamit nem viszünk magunkat, csak macskát.
2: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mert itt hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
1: Hát, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Igen. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
3: Jó, az könnyű, nuncsakú.
2: Igen.
3: Az mindig van nálam.
1: Igen.
3: Akár ötött ilyet.
1: Figyelj, most lehetünk Madridban a repélyet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
2: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz. Tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
1: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. 1:30-kor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3-20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
2: Védekezés?
1: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
3: Puffogtak a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
1: Igen. Hogy, arról is beszéltünk. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
2: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
3: Ez Zsű is megcsinálja, nem? Igen. Szoktál vinni magad a kávé főzőt? Mindenhol viszi magát, tessék.
1: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fog futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
2: Soha egyszer föl nem kelsz.
1: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom, és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
3: Elmond, most lerántom a leplet. Nagy a pofája. Nagy a pofája, Sebestyén Balázs. Igen? De aki azt gondolja, nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kallódik ott, hány ételadag, hány különböző túlésre szükséges dolog.
1: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ilyen mind benne
3: igen, igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
1: Simán.
3: Akkor miről beszélünk?
1: Igen, simán.
2: Hát jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
1: Fölöltözni. Négyszer átöltözöm neked a garázsba.
3: Egy letörgözött dolgom neked a rezsómon.
1: A maradékból még egy hétig kajálunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
2: De az a jó. Hát ők a Ciprus, meleg van, minek? Mind nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
1: Igen, mit tud. De hogy azért mindenki ilyen kézipodgyász, egy hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen nem van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jelen. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, zongora. Mi adag egy kombi autó? De tényleg egy zongorát beraksz.
3: Zongora, egy kísérőzenek, egy ményomó, egy...
1: Igen.
3: Nem is tudom elképzelni.
1: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
2: De legalább van.
1: De úgy érzed, hogy van. Tovi küldte nekünk Pozsonyból.
3: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőröndöm, mert utána már kibepakolni. És van egy bőröndöm, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
1: De ott marad a cucc, amikor van. Megérkezel.
3: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, hogy ó, hát valóban még gondos, bocsánat.
1: Nem vagyok pakolva.
3: Igen, és ezt, de nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélődne benne a dolog, de hogy

0: jó, de azért elvinni Domestos Titóról másfél litert egy hátizsákba vagy bőrönbe, hogy ott ki tudját takarítani, főleg a repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja René. Na, az rendben van. Az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
1: Ne. De kibéreltetek valami egy tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor,
0: akkor viszünk mosógépet, igen.
1: Én akkor hamarabb tanulnék meg, nem patakban mosni, mint egy mosógépet.
0: Há, igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is, igen. Hát ez is megtörtént, igen. Igen,
1: mert voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
0: Itt
1: még élek, és aztán hogy megoldottuk.
0: De nagyon hátkorancok vannak. Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka. Ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott ülésre pakoltuk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert fasírozott, az hidegen is jó.
2: Jaj, de finom.
0: Az hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
1: Nekem van olyan ismerős, aki maga egy ózongenerátor.
0: Jó, itt vagy, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek. Ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát, hogy elviszi egy komplet garnitúrát,
2: tényleg.
0: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi szállás.
1: Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
0: De vinnél ágynemű húzatot? Vinnél párnát.
1: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval, hogy szerintem azért van a
2: jó, de hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
0: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
1: Nem,
0: nagyon
1: de volt időszak, amikor elgondolgattál egy lakóautón. Tudom, mert csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra. Nem kell gondolkodni.
2: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
0: Anyósomtól kaptunk ruhagőzölőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, minkor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
2: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
1: Az a férjemnél szokott lenni.
0: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézöltetlenítő?
1: Hát igen, mert hogy ugye, ha én beviszem a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugyan lányokat nem ültetjük rá sehol. Úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a Ripper fivérek módjára. Betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
0: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor megérkezünk. Az is milyen, mennyire
1: szorong.
0: Mennyire szorong, te jó Isten.
1: Péter azzal kezdve belépünk a szállásra, lepattintja róla. Majd tudjátok ezt a külső
2: az elején, a műanyagot.
1: Megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.

0: a Rádió Egyen.
1: Csökkentik a dízeles teherautók és buszok jövedéki adóját, szigorúbb büntetéseket sürgetnek a közlekedők, elindul a beteg elégedettségi platform. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a dízeles teherautók és autóbuszok után fizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kedvezményt a gázolaj jövedéki adójának részleges visszaigénylésével lehet majd érvényesíteni. Az intézkedés mintegy 6 milliárd forintba kerül. Emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, több ellenőrt alkalmaznak és összehangolják az érintett szervezetek munkáját. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A válaszadók szinte teljesen egyetértenek abban, hogy az illegális utcai versenyzést akár szabadságvesztéssel is büntetni kellene. Széleskörű támogatást kapott az elektromos rollerek mielőbbi szabályozása is. A kitöltők több mint 80%-a pedig az extrém gyorshajtás és a halálos balesetek esetében is szigorú büntetéseket szeretne. Jövő héten elindul az új beteg elégedettségi platform, amelyen a paciensek és a hozzátartozóik is értékelhetik az egészségügyi ellátás minőségét. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián bejelentette, hogy október 15-én megkezdődik a várólista csökkentési program is. Novembertől pedig önálló intézményként kezdi meg működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6 000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
1: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
1: Iskolába viszik
0: a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barnabás. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
2: hát engem hogy van. Hát 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
0: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
2: Ma volt az első reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát én éjszakai sötét volt.
0: Tehát szerinted már nincs jól a magyar.
2: Nem mondok jókat, szerintem nem
1: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog. Igen. Úgy, tehát még nem
0: hét
1: dolgozik,
0: óra miatt nem gyanakodnak.
1: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
0: Jó felség nincs.
1: Szerintem kevés.
0: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban. Igen. Itt az ősz, nincsenek. Lenyomták ősz a szeptembert.
1: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
2: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
0: Mit jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint tudom, két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
1: 15. Nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
0: Igen, 3 undok.
2: Szerintem senki nem veszi fel.
0: Jó. A Lackó legenerált számokat
2: fogja felvenni.
0: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról veszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsoddal a külsőbe egy számot, és kezdjük el bombázni. Jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
1: Gyünacsi.
0: Mogorva, Erika, 50-es... kozmetikus. Jó? Mogorva 50-es Erika kozmetikus. Tippeket kérek tőletek is.
1: Jó.
0: Mit éreztek?
1: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
0: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
1: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy miért nem indulunk el.
0: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
2: Jó, egyetedik húzatok be nekem, köszönöm.
0: De várj, mi volt a tippet? Senki nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzel, Lajos karosszéri alakatos, püspök 60-ban van, kicsit ájszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
3: Nálam nem elérhető. Abban az esetben, ha ön hozzájár...
0: Kettőt húzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
2: Nem, ez nem számít találatnak.
0: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos,
2: telegettük.
0: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit visszafogott.
1: De most miért a karosszéri alakatost, azt elvesztettük?
0: Ez nem vette föl.
2: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és hogy nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
2: Halott?
4: Halló.
0: Mondom. Kedvi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban vagyunk a Rádió Egyen. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kezdj csokom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
0: Jaj, de keresztevet kaphatunk?
4: Márta.
0: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
0: Budapesten.
1: És nyugdíjas?
4: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben igen, kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Hát milyen szabad nyugdíjas.
4: Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és amihez kedve van.
1: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
4: Nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Köszönöm, minden jót nektek.
0: Köszönjük, csáó,
1: jó egészséget.
0: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
1: És jól van.
0: Nagyon jó.
1: Hogy lehet jó legyen?
0: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi.
2: Jön a Tibi,
0: nagyon jön a Tibi.
2: De ez már erre tudod, hogy a Tibinek, hogy...
0: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
2: Na, ahogy felhívottnánk a rakamúzi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
0: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb.
2: Jó.
0: Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
2: Szerintem...
0: Igen?
5: Halló?
0: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
4: Csupa föl vagyok.
0: Oh, egy keresztnevet kaphatunk-e?
4: Kata!
0: Jó reggelt, Kata! Hello. Hát Kata is
1: megyek. Megeződhetünk, Kata.
4: Na, ez nyugodtan.
1: Nagyon kedves vagy, köszönjük.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
4: Miskolc-Tapolca, Avalon.
0: Avalon!
1: Nyaralgatunk!
0: Wellness-ezgetünk, wellness-ezgetünk.
4: Dolgozunk.
2: Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
4: Igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
0: voltunk már
4: ott. Hál' Istennek, ismerősök vagytok.
0: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
4: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de hát azért már várjuk egy kicsit az esőt. Kell egy kis frissülés.
0: Az jön, jön majd, igen.
1: Családi élettel mi van, ha a munka rendben van, ott van-e valami baj?
0: Minket csak a rossz hírek érdekel.
1: Én csak azt keresem.
0: Minket csak a rossz hírekre megy, de a pozitívumok nem érdekesek.
4: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
4: Úgyhogy jó, minden
1: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
0: Igen, azért csak beteg vagy, vagy van valami, nem lehet ennyire jól. Hát
4: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de egy két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
4: Igen.
0: Miskolc Tapolca.
1: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
4: Nem.
2: Csak azt mondom, Ferinek van most egy új vállalkozása, és porcán törmeket épít.
1: Feri,
4: kis fodrásznál voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
2: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jól
0: vagy. Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk, akkor köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
2: Külj egy óta a vouchert, jövünk.
0: Ha tudsz itt nézni a szállod a menedzsmentjére.
4: Jó.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
4: Sziasztok.
0: Csáó. Gyerekek.
1: Na, két hölgy.
0: Most már találjuk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, very Gábor. Good. Tessék?
2: Very good magyar.
0: Gábor, de... Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló?
4: Haló?
0: Szerencsém. Kezdi csokkolom, jó reggelt kívánunk.
4: Jó reggelt.
0: Kezdi csokkolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
2: Eszter. Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban. De...
0: Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
4: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat?
0: A telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
2: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Ez csak egy néhány kérdés, elég zavarnánk.
4: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég keltem, úgyhogy...
2: Na, tessék!
0: Szorgos a magyar. Munkában?
4: Igen.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
4: Melinda,
0: hol értünk el? Merre vagy az országban?
4: Dunalmás,
0: na, aztán meg nem.
2: Hallom a forgalmat volna. A háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
4: Igen.
0: Dolgozom? Mit dolgozol?
4: Kereskedelem.
0: Kereskedelemben dolgozol. Jó, de úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is jól vagy, nem? Minden oké?
4: Hogyne, igen.
0: Szóval, jó, akkor azért annyira nem. Jó,
2: Melinda, nem egy reggeli arc, úgy összevészre.
0: Melindának nagyon korábban.
2: Mikor ezt szoktál bebújtolni, mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
4: 10 óra környékén már.
0: Jó, akkor visszaírunk.
1: 5. kávé után.
0: Okay. Akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
1: Nem, azért már nevetett kettőről.
2: Én eddig Melindában vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hétkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
0: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
1: A lábúja megvan?
0: Egy lábúja hiányzik, és...
5: Kis Ádám.
0: Haló?
2: Kis Ádám.
5: Igen.
2: Jó reggelt
0: kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó...
2: Rákóczi Eszter és Sebestyén Balázs.
0: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
5: Persze, tessék.
0: Egy keresztevet kapatunk. Mert
2: most telepen Ádám. Kis Ádámnak hívják.
0: De nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
5: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
5: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló, Pécs és Komló, hát a gyönyörű környék ott.
1: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
2: Nem álltok, nincs egy kis mellszobra ott valahol.
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
5: Én a távfelügyeleten, a multi-elemzi LTN-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
5: Pontosan, pontosan.
2: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
5: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
1: Igen. Lenne valami jó buli,
2: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izé, katonai öltözékben, és akkor mindig csak elradják a kódot, miközben jöhetne végre a jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye? Ez kell,
5: pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, ugye a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
5: Jól vagyok, kellemesen telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
5: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire
1: jól. A kevés, a fizú.
2: Zsibad a balfarad.
0: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
5: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
5: Hát, elmegy. Elmegy, nehéz.
1: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
0: Igen.
5: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
5: Ciao,
0: hello. Gyerekek!
1: Na?
0: Mi történik itt?
1: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
2: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba, valaki találjuk.
2: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
1: Hát az mi?
2: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, igen, október eleje. Igen.
2: Hát az ilyenkor.
0: Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Én egyelőre azt látom, hogy jól vagyok.
1: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk el. Ja, ilyen gyorsan.
1: Mi van vele, Gyula?
2: De mész, nő vagy férfi? Mi vagy egy farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivett.
1: De szerettem.
0: Ivett.
1: Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
2: Ivett, vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
2: Ahol Ivott?
0: Ahol Ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk a Isten.
2: Na jó, hát szívesen. És
0: gyere, Ivett. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Jön, be kell adni.
6: A hívott szám jelenleg nem elérhető.
2: Próbálja. Beivott.
0: Szeretem ezt a hangot.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Hunnyavál szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
9: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Mol Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Mol Move abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
10: Kozó Tibor műsor vezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyet.

0: Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, a Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rá.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master mode.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping

0: kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
0: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1400 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot. BudapestGarden.com. Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem
3: úgy csinálsz. A szoftver.
2: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
3: Hát az vagy, hogy kosoltál, az nem vagy az.
2: Hát akkor nézd meg a videót,
4: amit megjött az agya, vagy mi?
2: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
3: Hát akkor ugye nem volt nekem mit veszíteni, és akkor sok már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
2: Nem tudom. Úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti buvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezető száró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz, vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
4: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
2: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
4: Ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
2: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
3: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
2: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba. Kettő darab képviselő fánként.
3: Simán leugrasztok.
2: Ha 8 kókuszgolyó. Hagyjad
3: már. Most már nézzek, én ezt leizzadok.
2: Mióta gyermekünk van, irányosan félek a feleségemtől.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Leave It All, Lost Frequencies-től, ezen a héten a 26.

50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbza, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave a

Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamed 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Bowl.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
7: Hunyavál szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
11: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
12: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden, éld meg a pillanatot. Budapestgarden.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixben is. A mikrofonnál most már Kismárti, és ez nem is fog változni délután 5-ig, nem változott az elérhetőségünk sem, 0620-311-111 a számunk. Imagine Dragons, Bones! Na, az Imagine Dragons házatáján volt változás viszont, de Reynolds, a csapat frontembere és mink a Kelly színésznő szakítottak. A héten jött a friss hír, ennyit a plegykálkodásról, jön a Bones!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Daily Mixben is, és itt van velünk a vonalban István, egy fontos üzenete. Szia István!
1: Szia, Márc, István vagyok. A feleségemnek szeretnék születésnapja alkalmában, ma 37 éves dohányborban dolgozik, zöld halomba, Csemőbe, és mindannyian szeretnénk az István, Milán, Pisti és Noémi.
0: Behívták mai napra, a szülinapjára?
1: Igen, sajnos.
0: Hát ez nem jó felség.
1: Nem.
0: Figyelj, Csemő az nekem már Texas. Én azon a vidéken nőttem fel, Cegléd, tudom, miről beszélek, ott kemény emberek laknak, óriás önbizalommal. Minket megedzett a királydínja, ami belefúródott nyaranta a talpunkba, úgyhogy szerintem...
1: Majd napig olyan.
0: Hát én tudom. Úgyhogy egy kitartást a párodnak, ünnepeljétek majd meg aztán rendesen ezt a derékasszonyt.
1: Nagyon szépen köszönjük, megünnepeljük.
0: És jó hétvégét nektek. Hajrá, Texas! Viszont hajrá, Csemő!
1: Hajrá!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a világ második legjobb DJ-je bebetonozta magát Martin Garrix. A tavalyi második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, ugye ez minden évben a világ legjobb DJ-it gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Otti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második, Anima a harmadik, egyébként ott volt már

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az előbb már említettem, hogy a DJ meg top 100 listát a Martin Garrix kapcsán, aki a második lett, hát akkor jöjjön az első helyzet is, David Guetta sokadjára veri a teljes mezőnyt, egyébként érdekesség, hogy tavaly is Guetta volt az első, Martin Garrix volt a

második, hát ezzel lehet vitatkozni, de az biztos, hogy rekord sokan szavaztak a világ minden tájáról. Azt nézem a DJ Mag oldalán, hogy hát Európából is nagyon sok voks jött. Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Belgium, Hollandia, Portugália, rengeteg voks jött az USA-ból, Kínából, Tájföld, Indonézia, Malajzia, Kolumbia, Peru, Chile, Brazília, Argentina. Szóval nem lehet azt mondani, hogy egyoldalú lenne, vagy ez csak egy ilyen európai közízlést reprezentálna, nagyon sok helyről érkeztek a szavazatok. Hát

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új pannóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig, fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország legjobb

igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Október 10-e van szombat, és hát, hogyha valaki szeret köszöngetni az évszakoknak, akkor ma érdemes kiírni, hogy hello ősz, mert hogy abszolút megérkezik a lehűlés az esővel együtt, és hát ebben az órában is szólnak az igazi mai slágerek, az aktuális kedvencek között Alex Warren nem sokára, elhozom Lloyd dalát, és a Rádió 1-es DJ-ket is természetesen. A közvetlen folytatásban például Regál Lilit

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Louis Golden Summer. Hogyha valaki Németországban jár a napokban, és kifolyik a rádióból ez a zene, jól észleli, mert hogy ez jelenleg a második legjátszottabb rádiós dal Louis hazájában, ugye egy német z-generációs előadó, és nálunk is nagyon nagy menetben van. David Puent ezzel közösen készítette el a Golden Summert.
1: Hey Hungary, it's Louis.
2: And David Puent.

0: egy csak igazi mai sláger megy, és ami jön nem sokára, az egy vidám olasz house zene, a Tech House szakember. Még hogy nincs szakember, Alex Kenji érkezik, akinek a zenéit évek óta olyan sztár DJ-k pörgették már, mint Pete Tong, Sasha, John Digweed, Bambolé, ez jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: között.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most Amerika egyik kedvence, Alex Warren, aki a nehéz gyerekkora után most gyakorlatilag a gyerekkori álmait sorra valóra váltja, a héten Jimmy Fallon show műsorában vendégeskedett. Őt hozom, ez a Fever Dream.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nem, mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Október 10-e van szombat, és ma van világszerte az Ölej meg egy dobost világnap. Nem tudom, hogy tudtunk erről, mennyire köztudott Rádió 1-esek. Szóval, ha van az ismeretségi körünkben egy dobos, egyszer csak menjünk oda hozzá, és mint egy szíves bocs öleljük meg őt. Az életre hívója azzal magyarázzák ezt a napot, hogy a különböző bandák dobosai indokolatlanul a háttérben vannak. Na, és hogyha valaki tud dobolni, akkor gyakorolhat egy kicsit ezen a dalon nem sokára. Hozom Lloyd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalod.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogy tán az időt?
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
0: Koza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
7: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Ovival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Ovival.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió E!
1: Indul Magyarország leghosszabb

0: micsoda hang, Sam Smith. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Csörgünk, úgyhogy ezt most felveszem. Rádió Egy, tessék, hello!
1: Szia, Nóra vagyok. Én szeretnék a Több utcázas listával szavazni, hogyha lehetséges most.
0: Hát persze!
1: Tóth Abigail és Accent közös dalára szavaznék, a Sugar Daddy-re. Azért át közel ez a szám hozzám, mivel ezzel nyertem életem első Rádió Egyes nyereményét, a szülinapi partira szólt.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Ez egyébként olyan jó, igen, hogy tudod mihez kötni a dalt.
1: Így van.
0: Valószínűleg tudat, igen, alatt így a fejünkben minden egyes dalt kötünk egy valamilyen érzelemhez, de akkor ezt meg is tudod így konkrétan.
1: Igen, hát az egy nagyon nagy élmény volt, amikor sikerült 10-ként telefonálnom.
0: Felírtam a listára, és az a fantasztikus, köszönöm, hírem, hogy ezzel megyünk most tovább.
1: Nem,

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Figyelek, István!
1: Mondjuk lenne egy-két ötletem. Először lenne egy Robert Miles, Children. Mondjuk aztán lehetne egy olyasmi, hogy mondjuk Michael Jackson, Billie Jean.
0: De nem fogom mindegyiket elimitálni.
1: Na jó, na hallgatjuk.
0: Ennyi volt a bennem élő Jackson. Mi legyen még?
1: Hát mondjuk lehetne egy Tiesto, Adagio. Szerintem az egyik legjobb zenéje. Azóta sem hallottam igazán jobban.
0: Hát igen, amikor a trance nagyon nagyot ment. Már ugye most Tiesto visszakanyarodott ehhez a hangzásához. Hát ez három nagyon különböző korszak, három nagyon különböző zenei stílus. Veled sem nagyon tud mit kezdeni az algoritmus, ugye, amikor a playlisteket kell ajánlani.
1: De az igazság, hogy én minden edő vagyok. Tehát én mindent meghallgatok, csak nem szeretem, ha mindenből, mit tudom én, egy húzamba 20-30 egymás után.
0: Na de itt azért vagy velük a Rádió Egye, mert készhez kapod a tutit, nem kell válogatnod itt az algoritmus választékával. Köszi szépen, mind a három voksot felírtam, nagyon jók.
1: Jó, köszi.
0: Szia.
1: Hello,
0: szia. Hamarosan összeáll Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szól Dua Lipa dala, Lizzy elküldte a top 500 voksait. Sziasztok, kettőre is szavaznék, az egyik Offenbach és a Kacsi, a másik pedig Fritz Kalkbrennertől, a Back Home. Nagyon szeretjük. És egyébként többször is találkoztunk már vele a Top 500-as listánkon. Hamarosan újra elindítjuk Magyarország leggrandiózusabb slágerlistáját, top500@radio1.hu, vagy a forró drót 0620 311 111, akár ebben a pillanatban is jöhetnek a voksok. Én pedig ebben a pillanatban Sam Felt és a Switch Disco közösét indítom. Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg most saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első, Amerikában Ella Langley és a Choose in Texas, hát az ott nagyon nagyot megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy rádió egyes kedden.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy igazán belevaló csaj, Bibi Rexa és a New Religion, a Faithless-tel közös dal. Nem olyan rég, Bibi Rexa elárulta, hogy egyrészt még mindig társat keres, nagyon őszintén szokott a magánéletéről beszélni, és azt is elárult egy podcast műsorban, hogy nem kell, hogy a srác 10-ből 10-es legyen, egy 6-os 7-essel is beéri. Mondjuk ezt a sorszámozást sosem értettem, mert annyira szubjektív, hogy kinek mi a 6-os 7-es, na mindegy. Tehát ő egy olyan társat keres, aki a legjobb barátja is lesz majd. Bibi, jó az irány, bátorítalak. Szóval valaki érzi magában a cheat, Bibi Rexa társat keres még mindig. New Religion, ezt meghozom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghallgatottabb

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is ezt garantálom. A mikrofonnál délután 5-ig Kismárti, 5 órakor toppa majd be egy könnyed Ali Hop kíséretében Kuki a francia Muki, aki 2 órán át mixel, majd élő kívánság műsor is lesz. 8-tól diszkosít, aztán World is my radio show. Most pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na jó van, alakul már ez a bekuckózós őszi októberi idő, úgy látom. Judittól kaptam egy Viber üzenetet a Badacsonyban.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: napunk, úgyhogy gyorsan felvesztem. Rádió 1, tessék, hello!
1: Szia Márti, Magdi vagyok.
0: Hello Magdi!
1: És erre a számra szeretnék szavazni. Csak magyarul tudom a címét, és a előadóját nem tudom. Eső cseppek, emlékszel arra a számra?
0: Raindrops? Raindrops!
1: Na, még akkor arra is szavazok.
0: Ja, rainfalls! Majdnem. Arra gondolsz?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-ig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a JUSK.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hi, I'm Calvin Harris.

0: a Before Party Show lennök fiúk egészen 19 óraig. Még egy órán keresztül mixelek nektek az igazi mai slágereket, és kivel találkozunk hamarosan, azt is én mondom, Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Oké? Okay? Oké! Okay.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

mi hallgatunk Önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu. Vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rád.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint. A fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan. Spórolj okosan.
9: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
0: budapestgarden.com. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpánál, odabulok a másik autó
11: mellé. Jó, tudom, szefolt. De Juli, te egy másik univerzum vagy. És imádom, hogy ilyen vagy. Tök jó. Tehát ez az égente semmi bajom nincs. Juli, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
12: Közép. Van ilyen is.
11: Ez az ország.
12: Jó, hogy
11: gyerünk, Laci. Ez az ország.
12: Ilyen?
11: Tudom, hogy igen, Anna Bekerlén vagy hol vagy? Te melyikbe vagy?
10: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. De nem érdekel, hogy mit kapok, én mosolygok. Ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
11: Jó, irány Bekerle. Gyerekek, ezek ez mondom, hogy valami terveztenek. Tökre adom. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!

azizám, ez egy jó remix. Ez nem az eredeti, ez egy remix, és szerintem nagyon jól sikerült, és ki csinálta, azt is elmondom. Funk Joy, igen, Funk Joy. Aziz

Igen, mikor szerelmesek vagyunk, tínédzserként, nem nagyon akarunk hazamenni, inkább maradnak a barátnővel vagy barátjával. Ugye ez volt a Szent Simeon, hogy don't wanna go home, Medúza, Medúza, de szeretjük. Hát akik jönnek most, szeretünk is őket, nem? Offenbach, Aranyosak, egy francia DJ párról van szó. A szám címe Overdrive. Ez egy kis feldolgozás, valamikor régen Kim Wilde énekeltek, Kolumbia, jól emlékszem, és hát kicsit elcsíptek a melódia, megváltoztatták a szöveg, és jó sikerült! Hát mit kell kötekenni? Nem kell! Nagyon jó minden! Jön akkor Offenbach, Overdrive, 19.

0: Magdival, Jenő helyen vagytok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden, éld meg a pillanatot.
5: BudapestGarden.com.
6: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányozosan, spórolj okosan!
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sam Sime, Walking on a Dream, Blondish Remix. Blondish itt Fold Them Rég, szombaton itt a stúdióban mixelni, élőben egy órán keresztül az ő kis szettet, és tanultunk belőle. Komolyat, saj, nagyon komoly. Allé, lelökjük, még egyszer mondom, 19 óraig mixelek, bulizunk egy nagyot, jönnek a Up of the Sun, Walking on a Dream itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes, olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
2: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
7: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a JUSK.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reggelen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, a kívánság műsor elkezdődött. Itt van a mai első telefonaló. Halló, halló.
2: Pakó király vagyok.
1: Na mi újság?
2: Minden nagyszerű. Már vagyunk bele az estébe, de...
1: Hát de nem. Buli lesz?
2: Buli lesz, persze, hogy buli lesz. Hát minden szombat este oda kell menni, nem?
1: Hát nem, ahol vagyok, plene. Jó van. Na, kivel mész bulizni? Barátaiddal, vagy nem tudom?
2: Barátaimmal.
1: Fiús buli?
2: Megkértem az ember barátaival. Egy fiú buli lesz, aztán hát a végén lányoknál is.
1: Kívánom neked! Szóval egy kis csajozós este, ugye? Ugye
2: ez? Igen, majd megvédik tálam a telefonszámot, aztán kérnek, hogy ha valaki
1: jó,
2: kérdezik, akkor adják, padd meg nekik. Lányok, mert csak lányok
1: nagy. Jó van, oké. Na mit szeretnéd kérni?
2: Hát a legújabb regálindítás. Ha már számodat nem lehet kérni a rádióba, akkor mindenképpen, ha már lányokról beszélünk, akkor legyen egy magyar DJ lány.
1: De lehet kérni az indánom, de most mentem X-ben nem rég, és érzem, hogy a reggeli libe jön neked.
2: Persze, a kis kék hajával nagyon aranyos.
1: Jó. És akkor kéne szeretnéd küldeni?
2: Küldöm minden single lánynak.
1: Igen.
2: Meg aki szereti.
1: Oké. Okay. Rendben, csajózós, köszönöm szépen, a telefonáltál. Jó bulizás estére, jó?
2: Neked is.
1: Köszi, ciao. Érkezik Regan Lili nálunk, a legújabb daltól, a szám címe Heal Me.
3: Sziasztok! Regan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óraig, anyok, fiúk. Kicsit visszahangzik a hangon, nem tudom miért. Lehetséges, hogy kivel van kogosítva. Mindjárt kiderül. Halló, halló.
2: Szia, Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi. De jó kedved van. Hallom a hangod, hogy jó. Páf, tis, pis, páf, püf. Jó, rossz kedved van, mi van?
2: Na, jó kedvem van, minden oké.
1: Na jó, van oké. Jó ezt hallani. Viszont el kell mondjam valamit neked. Gratulálok, mert jó az ízlésed.
2: Hát, kér... Jó, az
1: hát igen, az a Robin Schulz, amit kértél tőlem,

mindenki remélni. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Cookie Weekend Show on Radio 1.
2: Kíva sajt műsor, 20 óraig mindjárt vége, de van még egy telefon, aló, haló, haló.
3: Szia, Miki vagyok, és szeretnék küldeni egy számot.
2: Na, először, hogy vagy?
3: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, minden szupi.
2: Minden szupi, jó. Melyik dal gondoltad?
3: A legújabb Blondie számot szeretnék küldeni.
2: Ez nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
3: A legeslegjobb barátnőmnek, aki most töltötte a 42. születésnapját, Orsinak.
2: Ó, boldog születésnapot kívánunk neki, mert nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Én nem szeretem, mikor az emberek azt mondják, hogy 40 éves múltál, vagy 50 éves múltál, akkor már vége. Adjunk már. Ez már 100 évvel ezelőtt voltál ennyi, most már fiatalok maradunk 80 évesig. Ez a minimum.
3: Így van, a 40 az új 30.
2: Így van. Jó van, akkor még egyszer boldog születésnapot kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
3: Én is köszönöm szépen, további szép estét.
2: Köszönöm, ciao,
3: Szia.
2: Érkezik elő újabb Blondie is nálunk tényleg, és Isten is még egyszer mondom, itt volt élőben mixelni az egyik szombaton, 6 és 7 között, és óriási bulit csapant, ő Blondie is, és ez a címe Lovers on the Dance Floor. Blondie is, itt vagy velem?
4: Hi, this is Blondie, and you're listening to Cookie.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, ne menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat, utána jó az Geri, és mi holnap újra találkozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen, vagy ma este személyesen Szolnokon, jó? Búcsú-

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ajándékhotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és 1 Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk 1 normál hotdoggal.
2: Mondtad, hogy ajándékhotdog?
1: Mondtam.
2: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
1: Fresh Buddy sosem hibázik.
2: Akkor veszünk mi is egyet?
1: Tehát még egyet?
2: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
3: Hunyabál szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
0: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós hádaüzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsinál. Nem úgy csinálsz.
9: A szoftver.
8: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
9: Hát az vagy, igen? Hogy kosoltál, az nem vagy az.
8: Hát akkor nézd meg a videót,
10: amit megjött az agya, vagy mi?
8: Ennyi, nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
9: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor most már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
8: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. Én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti buvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezető száró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz, vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
10: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
8: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsántam 25 évesen.
10: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
8: Biztos, hogy nem ugranék le. Na. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
9: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
8: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba. 2 darab képviselőfánként. Sima leugrasztó. Sima. 8 kókuszgolyó.
9: Hagyjad már. Most már nézek, én ezt leizzadok.
8: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ricsivel és Bárány Attilával.
1: Sziasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy és indul a Diszkos Hit Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, és a játszoknál velem DJ Juniorral.
2: Ladies and gentlemen, my dame and herman, nemesztő, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagyon jó, a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.

Budapesten Made in Italy Party, a részletek a rajongói oldalon kim vannak, és ennek fényében most pörgetek egy igazi olaszt, hogyha az angyalok énekelni tudnának, akkor tényleg olyan hangjuk lenne szerintem, mint Andrea Bocellinek. Ő jön a folytatásban a Caruso, DJ Junior remixével megy tovább a diszkosi trédiósó.

0: Földrészínű a diszkosít a rádió egyen Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, velem DJ Juniorra, és október 24-én Békés Csabán találkozunk.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy a nagy színpadon fogunk játszani, ugyebár a Mandakum Laude után. Pont ma 22-15-kor egy tudta, hogy én már korábban lemegyek, mert szeretem ezt a fesztivált. Békés Csabán jófajta kóba.

Egyébként én csináltam még annó Magnacum Laude-nek valami remixet, elő kéne vennem, de tényleg egy hivatalos megrendelés volt még a fiúktól. Most viszont megyünk tovább, nem velük, hanem ezúttal egy Oliver Heldens dal, amelyet Kreider és a Young Punks-ak készített el. Ez egy régi, ha jól tudom, Fizz dal, de azelőtt is volt már valami, AIOU. DJ Junior van a diszkosítban.

0: Attila és velem Hanvai PG-vel.
1: Az október 24-i fellépésünkkel kapcsolatosan beszélgettünk már pár perccel ezelőtt is, hogy a Magna Cum Laude zenekar játszik előttünk, mire mondta Junior, hogy felkérték egy hivatalos remixet. Hát én nem hivatalosat csináltam, a vidéki Sanzonból még hozzá 2020-ban, vagyis 6 évvel ezelőtt. Ezt most nem fogom lejátszani majd, mert ezt hülye venni ki magát, hogy utánuk még egy kis Magna Cum Laude, de lesz, ami lesz, gyerekek. Mondjuk Bánat utca, a fiúk nagy örömére.
0: Volt egy ilyen remix turném egyébként annó régen, és ott játszottam ezeket a magyar remixeket, jó néhányat készítettem akkoriban, ki van egyébként a YouTube csatornámon, meg tudjátok nézni, most viszont megyünk tovább, ez is ki van, csak ez már nemzetközi. Francia, Julien Jebel és az Air Conditional érkezik, DJ Junior van a Disco Sheetben.

0: Kíváncsi voltam, köszönöm a követéseket az összes social media felületeimen, a saját cuccaim miatt írjatok nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra. Ma este pedig Gyöngyösön, Bátaszéken és itt a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel. Jófajta kis hauszenékkel. Szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt mivel szombat volt, ma kikerült Andrea Bocelli Caruso DJ Junior remix-el YouTube csatornámra, minden egyéb elérhető itt, úgyhogy nézzetek meg, amiket ma játszottam, illetve a remixek, amelyeket nyáron készítettem, a Facebook csatornámon szintén elérhető, a rajongói oldalamon megosztottam, ne felejtsétek el, november 7 Budapest, Made in Italy Party. Rosalia, Björker és Yves Tumor közösével a Bergen DJ Junior remixeivel intunk mindenkinek pár. Természetesen holnap este 8-kor a hét utolsó napján is jövünk. Szevasztok!

0: tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati különkiadásunkat. 4 órányi mix vár rátok innentől, rengeteg újdonsággal a lemezjátszóknál, innentől a Loving Arms. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, pörgessük fel a World Is Mine Radio Show első óráját, nem is akármilyen zenével és dallal kezdek. Hypatontól az Out My Head, maradjatok itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

között Németországban, Lengyelországban. Nagyon jó visszajelzések érkeztek, úgyhogy hát nem is kell sokáig várni már a következő dalig, amit Pekával közösen készítek, de addig is menjünk tovább a legújabb Loving Games-szal, ami Lost in a Dream, Teoma Lamban a feldolgozása. Úgyhogy hallgassátok, szombat éjszaka, úgyhogy pörögjünk rá a ma estére. Maradjatok itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: francia DJ-vel. Úgy hívják őt, hogy Google. Azt hittem, hogy lecsapszol rá, hogy Kuki.
1: Grammy-t a Kukinak.
0: Igen, igen, igen. Hát Google is majdnem olyan jó, mint a mi Kukink. Úgyhogy Google-el megyünk tovább. És a Shine következik tőle itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio.

0: adásunkat szokás szerint a Loving Arms indította be. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, én köszönöm, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Neked kitartás, nektek pedig jó bulit otthon. Szavaztok!
0: Pörgünk tovább, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszótnál nyúlvig.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: a lemezjátszóknál, 11-től Antonio is jön még. Üdv a most érkezőknek, hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok! Egy félelmetes Dracula dal után érkezik egy igazán nyári feelingű, fantasztikusan jó zene. Ezt ugye már sokszor elmondtuk erről, már magáról a producerről is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: innentől tehát Antonio a házban minőségi klubzenékkel és nagyon sok újdonsággal, és milyen finom gumicukrot kaptam már megint. Hello, Anti, köszi!
1: Hello, Rádió Egyesek, édesen indul, ugye ez az egy óra? Hát hoztam Gerinek egy kis gumicukrot, hogy feldobjuk itt a cukortartalommal, felpörgessük ezt az egy órát, úgyhogy amivel indulunk, az nem

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: titeket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, a World is My Radio Show guest mixe után már nem mixben, de szépen egymás után szólnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. És én, mi meglepő, nem Király Tamás vagyok, Kis Márti a mikrofonnal egészen reggel 8-ig, akkor Balázsék, Weekend Balázsék extra, de ne szaladjunk ennyire előre. Ebben az órában is a legmenőbb énekesek, énekesnők, csapatok, DJ-k, producerek, most Ed Sheeran barátunk és az Azizám.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren és egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg most saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choose in Texas, hát az ott nagyon-nagyon megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.